0: Én még meg van.
1: Megvan, Tati.
0: 3-2, megvan, Avion, 72, megvan.
2: Dispatching is 92 SMP car 5 on a Furnace Street for the motor vehicle accident, 1725.